Malak la kenavat, fumar sur sierra retoat ma pit fa kapana manenza kenza kenza kohostra mudia malak la kenavat ku.